ragyog a dolgok legmélyén. Erre gondoztál, hogyha így szólsz, van remény.